0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában egyre gyakrabban nyúlnak nyugtatókhoz és antidepresszánsokhoz a stressz, a szorongás és a lelki terhek enyhítésére. Csak Nisben tavaly 267 ezer doboz nyugtatót adtak el, ami nagyjából azt jelenti, hogy a város minden lakosára jutott egy doboz szedatívum, hangzott el az Euronews Szerbia műsorában. Az év végéig újabb nyugdíjemelés jöhet Szerbiában, a tervek szerint elsősorban azoknak kedvezve, akiknek járandósága nem haladja meg a 40-45 ezer dinárt, közölte Reja Ognjanović, a köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alapigazgatója. Szerbiában 2026. januárja és áprilisa között 18.583 gyermek született, ami 623-al, vagyis 3,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. Ugyanabban az időszakban 33.201-en haltak meg, 294-jel kevesebben, mint tavaly ilyenkor. Dubravka Djedović Handanović szerb energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a magyar MOL június 6-áig újabb határidőt kapott a Gazprom nyelvtel folytatott tárgyalások lezárása a NISZ orosz többségi tulajdon részének megvásárlásáról. Az Amerikai Egyesült Államok felhagy az államépítés politikájával a Nyugat-Balkánon, és a jövőben inkább a stabilitásra, valamint a kölcsönösen előnyös partnerségre koncentrál, derül ki az amerikai külügyminisztérium kongresszusnak benyújtott jelentéséből. Rekordhőséget mértek Londonban, a tegnap mért 33,5 fokos hőmérséklet a valaha jegyzett legmagasabb májusi érték a városban. A korábbi rekord 32,8 Celsius volt. Tegnap előtt a legmagasabb májusi éjszakai hőmérséklet rekordja is megdőlt. Az NBA nyilvánosságra hozta a 2025-26-os szezon három államcsapatát. Az első ötösben egyhangú szavazással került be Nikola Jokic,

Shai Gilgeous-Alexander, mellettük pedig Luka Doncic, Viktor Wembanyama és Kate Cunningham kapott helyet. Mick Schumachert választották az Indy 500 legjobb újoncának. A 27. helyről kezdhette meg debütáló Indianapolis 500-et, az egyik pit kiállási hullám során pedig egészen az 5. helyig sikerült feljönnie. A hajrában közelebbi kapcsolatot létesített a fallal, de még ennek ellenére is 18-ként vitte célba Hondáját. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

0: Az Adai Cseh Károly általános iskola baraparti részlegén befejeződött az udvar felújításának első fázisa. Megújult a meglévő lelátó, új multifunkcionális pálya került kialakításra, és a pálya körüli tereprendezés is a munkálatok részét képezték. A felújítást a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkársággal pénzeltük, azzal, hogy az önerő biztosításánál nagy mértékben támaszkodtunk a helyi hozzájárulásból megvalósított bevételeinkre. A munkálatok második fázisának kezdetére az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően fog sor kerülni a következő hónapokban.
1: A

készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk! Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció egész májusban. 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

0: Az Adica KKB területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és padkészlete, valamint a medence lépcsőinek tapasztóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárság, a Dököség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.
1: Hello, this is Radio G.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon!

Következnek. Szerbiában egyre gyakrabban nyúlnak nyugtatókhoz és antidepresszánsokhoz a stressz, a szorongás és a lelki terhek enyhítésére. Csak Nisben tavaly 267 ezer doboz nyugtatót adtak el, ami nagyjából azt jelenti, hogy a város minden lakosára jutott egy doboz szedatívum, hangzott el az Euronews Szerbia műsorában. Az év végéig újabb nyugdíjemelés jöhet Szerbiában, a tervek szerint elsősorban azoknak kedvezve, akiknek járandósága nem haladja meg a 40-45 ezer dinárt, közölte Reja Ognjanović, a köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alapigazgatója. Szerbiában 2026. januárja és áprilisa között 18.583 gyermek született, ami 623-al, vagyis 3,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. Ugyanebben az időszakban 33.201-en haltak meg, 294-jel kevesebben, mint tavaly ilyenkor. Dubravka Djedović Handanović szerb energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a magyar MOL június 6-áig újabb határidőt kapott a Gazprom nyelvtel folytatott tárgyalások lezárása a NISZ orosz többségi tulajdon részének megvásárlásáról. Az Amerikai Egyesült Államok felhagy az államépítés politikájával a Nyugat-Balkánon, és a jövőben inkább a stabilitásra, valamint a kölcsönösen előnyös partnerségre koncentrál, derül ki az amerikai külügyminisztérium kongresszusnak benyújtott jelentéséből. Rekordhőséget mértek Londonban, a tegnap mért 33,5 fokos hőmérséklet a valaha jegyzett legmagasabb májusi érték a városban. A korábbi rekord 32,8 Celsius volt. Tegnap előtt a legmagasabb májusi éjszakai hőmérséklet rekordja is megdőlt. Az NBA nyilvánosságra hozta a 2025-26-os szezon három államcsapatát. Az első ötösben egyhangú szavazással került be Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander, mellettük pedig Luka Doncic, Viktor Wembanyama és Kate Cunningham kapott helyet. Mick Schumachert választották az Indy 500 legjobb újoncának. A 27. helyről kezdhette meg debütáló Indianapolis 500-et, az egyik pit kiállási hullám során pedig egészen az 5. helyig sikerült feljönnie. A hajrában közelebbi kapcsolatot létesített a fallal, de még ennek ellenére is 18-ként vitte célba Hondáját. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották! It's so lovely.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy Adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-upra vaportás segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületbe, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületbe, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szernyelvű csoportba a gyermekek Adán a Szrce épületbe iratkozhatnak, a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novakradoni 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, e-vrütigy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya náloga korisznicskim imenom illozinkom. És bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom. Alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában egyre gyakrabban nyúlnak nyugtatókhoz és antidepresszánsokhoz a stressz, a szorongás és a

40-45 ezer dinárt, közölte Reja Ognjanovics, a köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alapigazgatója. Szerbiában 2026. januárja és áprilisa között 18.583 gyermek született, ami 623-al, vagyis 3,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. Ugyanebben az időszakban 33.201-en haltak meg, 294-jel kevesebben, mint tavaly ilyenkor. Dubravka Djedović Handanović szerb energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a magyar MOL június 6-áig újabb határidőt kapott a Gazprom nyelvtel folytatott tárgyalások lezárása a NISZ orosz többségi tulajdon részének megvásárlásáról. Az Amerikai Egyesült Államok felhagy az államépítés politikájával a Nyugat-Balkánon, és a jövőben inkább a stabilitásra, valamint a kölcsönösen előnyös partnerségre koncentrál, derül ki az amerikai külügyminisztérium kongresszusnak benyújtott jelentéséből. Rekordhőséget mértek Londonban, a tegnap mért 33,5 fokos hőmérséklet a valaha jegyzett legmagasabb májusi érték a városban. A korábbi rekord 32,8 Celsius volt. Tegnap előtt a legmagasabb májusi éjszakai hőmérséklet rekordja is megdőlt. Az NBA nyilvánosságra hozta a 2025-26-os szezon három államcsapatát. Az első ötösben egyhangú szavazással került be Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander, mellettük pedig Luka Doncic, Viktor Wembanyama és Kate Cunningham kapott helyet. Mick Schumachert választották az Indy 500 legjobb újoncának. A 27. helyről kezdhette meg debütáló Indianapolis 500-et, az egyik pitkiállási hullám során pedig egészen az 5. helyig sikerült feljönnie. A hajrában közelebbi kapcsolatot létesített a fallal, de még ennek ellenére is 18-ként vitte célba Hondáját. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adaicsek Károly általános iskola baraparti részlegén befejeződött az udvar felújításának első fázisa. Megújult a meglévő lelátó, új multifunkcionális pálya került kialakításra, és a pálya körüli tereprendezés is a munkálatok részét képezték. A felújítást a tartományi sport és ifjúsági titkársággal pénzeltük, azzal, hogy az önerő biztosításánál nagy mértékben támaszkodtunk a helyi hozzájárulásból megvalósított bevételeinkre. A munkálatok második fázisának kezdetére az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően fog sor kerülni a következő hónapokban. Baby,

0: már.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.

Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban, és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével, míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni. Az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Viszmajor miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

Az Adica KKV területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és pad készlete, valamint a medence lépcsőinek tapasztóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárság, a Dököség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.

óra. A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában egyre gyakrabban nyúlnak nyugtatókhoz és antidepresszánsokhoz a stressz, a szorongás és a lelki terhek enyhítésére. Csak Nisben tavaly 267 ezer doboz nyugtatót adtak el, ami nagyjából azt jelenti, hogy a város minden lakosára jutott egy doboz szedatívum, hangzott el az Euronews Szerbia műsorában. Az év végéig újabb nyugdíjemelés jöhet Szerbiában, a tervek szerint elsősorban azoknak kedvezve, akiknek járandósága nem haladja meg a 40-45 ezer dinárt, közölte Reja Ognjanović, a köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alapigazgatója. Szerbiában 2026. januárja és áprilisa között 18.583 gyermek született, ami 623-al, vagyis 3,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. Ugyanebben az időszakban 33.201-en haltak meg, 294-jel kevesebben, mint tavaly ilyenkor. Dubravka Djedović Handanović szerb energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a magyar MOL június 6-áig újabb határidőt kapott a Gazprom-nyelvtel folytatott tárgyalások lezárása a NISZ orosz többségi tulajdon részének megvásárlásáról. Az Amerikai Egyesült Államok felhagy az államépítés politikájával a Nyugat-Balkánon, és a jövőben inkább a stabilitásra, valamint a kölcsönösen előnyös partnerségre koncentrál, derül ki az amerikai külügyminisztérium kongresszusnak benyújtott jelentéséből. Rekordhőséget mértek Londonban, a tegnap mért 33,5 fokos hőmérséklet a valaha jegyzett legmagasabb májusi érték a városban. A korábbi rekord 32,8 Celsius volt. Tegnap előtt a legmagasabb májusi éjszakai hőmérséklet rekordja is megdőlt. Az NBA nyilvánosságra hozta a 2025-26-os szezon három államcsapatát. Az első ötösben egyhangú szavazással került be Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander, mellettük pedig Luka Doncic, Viktor Wembanyama és Kate Cunningham kapott helyet. Mick Schumachert választották az Indy 500 legjobb újoncának. A 27. helyről kezdhette meg debütáló Indianapolis 500-et, az egyik pitkiállási hullám során pedig egészen az 5. helyig sikerült feljönnie. A hajrában közelebbi kapcsolatot létesített a fallal, de még ennek ellenére is 18-ként vitte célba Hondáját. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: Képlet.
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az ipari zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó ADA.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbmétere. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-uprava portál segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak, a Tito Marshall 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novák Rádonyi 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, e-vrütigy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya nálogá korisznicskim imenom illozinkom és bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba. Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki

Most és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is. Helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában egyre gyakrabban nyúlnak nyugtatókhoz és antidepresszánsokhoz a stressz, a szorongás és a lelki terhek enyhítésére. Csak Nisben tavaly 267 ezer doboz nyugtatót adtak el, ami nagyjából azt jelenti, hogy a város minden lakosára jutott egy doboz szedatívum, hangzott el az Euronews Szerbia műsorában. Az év végéig újabb nyugdíjemelés jöhet Szerbiában, a tervek szerint elsősorban azoknak kedvezve, akiknek járandósága nem haladja meg a 40-45 ezer dinárt, közölte Reja Ognjanović, a köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alapigazgatója. Szerbiában 2026. januárja és áprilisa között 18.583 gyermek született, ami 623-al, vagyis 3,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. Ugyanebben az időszakban 33.201-en haltak meg, 294-jel kevesebben, mint tavaly ilyenkor. Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a magyar MOL június 6-áig újabb határidőt kapott a Gazprom nyelvtel folytatott tárgyalások lezárása a NISZ orosz többségi tulajdon részének megvásárlásáról. Az Amerikai Egyesült Államok felhagy az államépítés politikájával a Nyugat-Balkánon, és a jövőben inkább a stabilitásra, valamint a kölcsönösen előnyös partnerségre koncentrál, derül ki az amerikai külügyminisztérium kongresszusnak benyújtott jelentéséből. Rekordhőséget mértek Londonban, a tegnap mért 33,5 fokos hőmérséklet a valaha jegyzett legmagasabb májusi érték a városban. A korábbi rekord 32,8 Celsius volt. Tegnap előtt a legmagasabb májusi éjszakai hőmérséklet rekordja is megdőlt. Az NBA nyilvánosságra hozta a 2025-ös 26-os szezon három államcsapatát. Az első ötösben egyhangú szavazással került be Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander, mellettük pedig Luka Doncic, Viktor Wembanyama és Kate Cunningham kapott helyet. Mick Schumachert választották az Indy 500 legjobb újoncának. A 27. helyről kezdhette meg debütáló Indianapolis 500-et, az egyik pit kiállási hullám során pedig egészen az 5. helyig sikerült feljönnie. A hajrában közelebbi kapcsolatot létesített a fallal, de még ennek ellenére is 18-ként vitte célba Hondáját. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. Adakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről Adakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel Adakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlanadó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlanadó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével, míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni. Az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. Adakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonló. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településképjavító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása. A vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása. A középületek karbantartása és építése. Részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában. Részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában.
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció egész májusban. 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Itt fekszem.

sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzs nyomok az ajkamon, te itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lel.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Az Adica KKB területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és pad készlete, valamint a medence lépcsőinek tapasóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság, Adaközség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.

Az Adai Cseh Károly általános iskola baraparti részlegén befejeződött az udvar felújításának első fázisa. Megújult a meglévő lelátó, új multifunkcionális pálya került kialakításra, és a pálya körüli tereprendezés is a munkálatok részét képezték. A felújítást a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkársággal pénzeltük, azzal, hogy az önerő biztosításánál nagy mértékben támaszkodtunk a helyi hozzájárulásból megvalósított bevételeinkre. A munkálatok második fázisának kezdetére az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően fog sor kerülni a következő hónapokban.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra

Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában egyre gyakrabban nyúlnak nyugtatókhoz és antidepresszánsokhoz a stressz, a szorongás és a lelki terhek enyhítésére. Csak Nisben tavaly 267 ezer doboz nyugtatót adtak el, ami nagyjából azt jelenti, hogy a város minden lakosára jutott egy doboz szedatívum, hangzott el az Euronews Szerbia műsorában. Az év végig újabb nyugdíjemelés jöhet Szerbiában, a tervek szerint elsősorban azoknak kedvezve, akiknek járandósága nem haladja meg a 40-45 ezer dinárt, közölte Reja Ognjanović, a köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alapigazgatója. Szerbiában 2026. januárja és áprilisa között 18.583 gyermek született, ami 623-al vagyis 3,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. Ugyanebben az időszakban 33.201-en haltak meg, 294-jel kevesebben, mint tavaly ilyenkor. Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a magyar MOL június 6-áig újabb határidőt kapott a Gazprom nyelvtel folytatott tárgyalások lezárása a NISZ orosz többségi tulajdon részének megvásárlásáról. Az Amerikai Egyesült Államok felhagy az államépítés politikájával a Nyugat-Balkánon, és a jövőben inkább a stabilitásra, valamint a kölcsönösen előnyös partnerségre koncentrál, derül ki az amerikai külügyminisztérium kongresszusnak benyújtott jelentéséből. Rekordhőséget mértek Londonban, a tegnap mért 33,5 fokos hőmérséklet a valaha jegyzett legmagasabb májusi érték a városban. A korábbi rekord 32,8 Celsius volt. Tegnap előtt a legmagasabb májusi éjszakai hőmérséklet rekordja is megdőlt. Az NBA nyilvánosságra hozta a 2025-26-os szezon három államcsapatát. Az első ötösben egyhangú szavazással került be Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander, mellettük pedig Luka Doncic, Viktor Wembanyama és Kate Cunningham kapott helyet. Mick Schumachert választották az Indy 500 legjobb újoncának. A 27. helyről kezdhette meg debütáló Indianapolis 500-et, az egyik pit kiállási hullám során pedig egészen az 5. helyig sikerült feljönnie. A hajrában közelebbi kapcsolatot létesített a fallal, de még ennek ellenére is 18-ként vitte célba Hondáját. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumixíles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Szászítegész 7, Adai Rádió.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy Adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-uprava portál segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novakradoni 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, elvrütígy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya nálogá korisznicskim imenom illozinkom. És bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom. Alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig. Készüljetek, mert Adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk!

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Yeah.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában egyre gyakrabban nyúlnak nyugtatókhoz és antidepresszánsokhoz a stressz, a szorongás és a lelki terhek enyhítésére. Csak nincs

Gnyanovics, a köztársasági nyugdíj és rokkantsági biztosítási alap igazgatója. Szerbiában 2026. januárja és áprilisa között 18.583 gyermek született, ami 623-al, vagyis 3,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Köztársasági Statisztikai Intézet. Ugyanebben az időszakban 33.201-en haltak meg, 294-jel kevesebben, mint tavaly ilyenkor. Dubravka Djedović Handanović szerb energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a magyar MOL június 6-áig újabb határidőt kapott a Gazprom nyelvtel folytatott tárgyalások lezárása a NISZ orosz többségi tulajdon részének megvásárlásáról. Az Amerikai Egyesült Államok felhagy az államépítés politikájával a Nyugat-Balkánon, és a jövőben inkább a stabilitásra, valamint a kölcsönösen előnyös partnerségre koncentrál, derül ki az amerikai külügyminisztérium kongresszusnak benyújtott jelentéséből. Rekordhőséget mértek Londonban, a tegnap mért 33,5 fokos hőmérséklet a valaha jegyzett legmagasabb májusi érték a városban. A korábbi rekord 32,8 Celsius volt. Tegnap előtt a legmagasabb májusi éjszakai hőmérséklet rekordja is megdőlt. Az NBA nyilvánosságra hozta a 2025-26-os szezon három államcsapatát. Az első ötösben egyhangú szavazással került be Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander, mellettük pedig Luka Doncic, Viktor Wembanyama és Kate Cunningham kapott helyet. Mick Schumachert választották az Indy 500 legjobb újoncának. A 27. helyről kezdhette meg debütáló Indianapolis 500-et, az egyik pitkiállási hullám során pedig egészen az 5. helyig sikerült feljönnie. A hajrában közelebbi kapcsolatot létesített a fallal, de még ennek ellenére is 18-ként vitte célba Hondáját. Ma napos időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 30, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

lemez. Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével, míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni. Az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Készüljetek, mert adára érkezik az Éjszakai Bazár. Május 29-én a Korzóra érkezünk, és bemutatjuk nektek a tökéletes ízeket és a legkreatívabb kézműves alkotásokat remek zenével és gyermekprogramokkal, animációval. 17-től egészen 23 óráig együtt leszünk. Éjszakai Bazár Adán. Ott találkozunk! Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiából előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Az Adica KKV területén lévő nyitott medencék felújítási munkálatai a tervezett ütemezés szerint haladnak. A folyamatban lévő munkálatok keretében az olimpiai medence szerkezete vasbeton koszorúba rögzített horgonylapok beépítésével kerül megerősítésre, biztosítva ezzel az építmény hosszú távú stabilitását és biztonságát. A szerkezeti munkák mellett az olimpiai és a gyermekmedence belső falait geotextil szigetelés borítja majd, a záró réteget pedig egy esztétikai fólia képezi, amely a térnek egyszerre ad funkcionalitást és rendezett megjelenést. Ezek mellett megújul a strandfürdő napozóágy és padkészlete, valamint a medence lépcsőinek tapasztóit is kényelmesebbekre cserélik. Mindemellett a projekt keretében sor került a Wellness Központ eszközparkjának bővítésére is. Az új felszerelések között szerepel egy hidegvizes dézsa, antibakteriális szőnyegek, egy tisztítógép és egyéb műszaki berendezések. A beruházást közösen finanszírozza a tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkárság, a Dököség önkormányzata, valamint az első és második helyi közösség.

Az Adai Cseh Károly általános iskola baraparti részlegén befejeződött az udvar felújításának első fázisa. Megújult a meglévő lelátó, új multifunkcionális pálya került kialakításra, és a pálya körüli tereprendezés is a munkálatok részét képezték. A felújítást a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkársággal pénzeltük, azzal, hogy az önerő biztosításánál nagy mértékben támaszkodtunk a helyi hozzájárulásból megvalósított bevételeinkre. A munkálatok második fázisának kezdetére az önkormányzat bevételeinek alakulásától függően fog sor kerülni a következő hónapokban.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.

0: besplatno. Vidimo se na prvom noćnom bazaru u Adi.
1: Forgive me.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

trajala dugo, žeć postala sve veća, oči ni zelene ni plave,

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: music non-stop.
1: Sophia, tu sais.